Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi.

0: Vannak, akik már a csontjaikban érzik az őszt. Na, én még nem tartok ott, de a hangulat valóban kezd ősziessé válni. Nem csak a természetben, hanem az emberekben is. A lakásokban előkerültek az őszi díszek, és sokan már az évvégi ünnepekhez kezdenek készülődni. Hogy az ősz az elmúlás évszaka? Meg lehet. Az őszre már régen ráfogták, hogy a melankólia és a szomorúság évszaka, pedig annyi élményt és szépséget tartogat számunkra, hogy igazából egyáltalán nem szomorú. Ha arra gondolunk, hogy az ősz az élet körforgásának része, ha tudatosítjuk magunkban, hogy ha nem lenne ősz, utána meg tél, nem tudnánk annyira örülni a tavasznak és a nyárnak. Már is más színben látjuk az őszt. Minden csak ráhangolódás kérdése. Most pedig azok a kedves hallgatók, akik bekapcsolták rádióikat, hangolódjanak a most következő magyar nyelvű kulturális műsor hangulatára, melyhez kellemes időtöltést kívánok.
1: Mond

szeptember 22-én ért véget. A hivatalos ősz szeptember 23-án kezdődött. Ez volt az őszi napi egyenlőség. Ekkor a napsugarai merőlegesen esnek az egyenlítőre, és ettől a naptól kezdve a nappalok tovább rövidülnek az éjszaka javára. Régen az emberek megfigyelték az égbolt színét, a szelet, a harmatot, a madarakat, az állatok viselkedését és a növények fejlődését. Ezekből próbáltak valamiféle rendet kialakítani egy olyan világban, ahol az időjárás döntötte el, sikerül-e a vetés, lesz elég takarmány, és eláll-e a termés télig. A népi megfigyelés szerint, ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még. Ha másodszor is kivirágzik az akác, hosszú, meleg őszre lehet számítani. Ha korán lehullanak a falevelek, és a gólyák, fecskék is korán útra kelnek, hamarosan megérkezik a hideg. Jó időt vártak, ha a hónap elején sok futócsillag látszott, ha nem esett harmat, vagy gyorsan felszáradt, ha az éjszakák rendkívül hidegek voltak, illetve ha a tejút tisztán látszott az égen. Rossz időre következtettek, ha a galambok vízben fürödtek és későn repültek haza.

Most már mindenhol megkezdődtek a nyári szünet után az iskolák. A világ változásával változnak az iskolák is. Változnak a tananyagok, a tanítási módszerek. Ma már a technika is nagy szerepet játszik a tanításban. Sok vita folyik arról, hogy hasznos-e, hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak, írnak, és kevesebbet, jóformán semmit nem kell kívülről megtanuljanak, nem kell fejben számoljanak, mindent a gépekre bíznak. Ennek a módszernek vannak támogatói és ellenzői is. Vannak előnyei és vannak hátrányai is. S hogy mi lesz az eredmény? Majd a jövő megmutatja. A régi iskolák nem csak a könyvek lapjait nyitották ki a gyerekek előtt. Arra tanították a gyerekeket, hogy becsüljék meg a kétkezi munkát, tiszteljék az idős embereket, és bárhová sodorja őket majd az élet, soha ne felejtsék el, honnan indultak. Hogy ragaszkodjanak a családjukhoz, mert a család összetartása a legerősebb éltető erő. Talán ezért emlékeznek az idős emberek hosszú évtizedek múltán is szeretettel azokra az iskolákra, melyek nem csak tudást adtak nekik útravalóul, hanem becsületet, tartást, emberséget. Ezek az emberek még öregkorukban is a szívükben hordták a jó tanító szavait. Nagymamám is gyakran idézte az ő jó öreg tanítójának a bölcs szavait, melyeket sosem felejtett el. Azt mondta nekik egyszer az öreg tanító: gyerekek, ne felejtsétek el, hogy az életben soha semmi nem fog boldoggá tenni benneteket, csak a tisztesség, a becsület és a szeretet. Amíg éltek, állandóan tanulni kell, mert bölcs csak úgy lesz az ember, ha mindenkitől tanul, még a hangyától is.

Szeptember 29-e Mihály nap, Szent Mihály ünnepe. Mihály, vagy Mikael, neve a héber Mikael, ki olyan, mint az Isten, kifejezésből ered. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Számos monda, legenda, szokás kötődik-e naphoz, vallásos és népi jellegű egyaránt. Az egyház e napon, szeptember 29-én Szent Mihály arkangyal első megjelenésére emlékezik. A legenda szerint az olaszországi Gargano hegyen jelent meg, ahol tiszteletére templomot is építettek. Kultusza először a keleti egyházban bontakozott ki, majd Európa szerte elterjedt. Az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is. Temetőket, cíntermeket, ezek kápolnáit, csontkamrákat, haranglábakat, harangokat ajánlottak pártfogásába. Az utolsó élet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. A középkori Magyarországon Szent István korától nagy kultusza volt. A 18. század közepéig úgynevezett parancsolt ünnep volt szeptember 29-e. Második győzelmét akkor szerezte Mihály arkangyal, amikor a sárkányt, azaz Lucifert, minden csatlósával együtt kiűzte a mennyből. És nagy harc lőn az égben, Mihály és az ő angyalai harcolnak vala a sárkánnyal. Így áll a Bibliában. Mikor ugyanis Lucifer Istennel egyenlő hatalmat akart, Mihály arkangyal, a mennyei sereg zászlótartója, Lucifert minden csatlósával együtt kiűzte a mennyből, és a ködös, sötét levegőbe taszította az ítélet napjáig. Az ipolymenti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. E nappal megkezdődött az úgynevezett kis farsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig, november 25-éig tartott. A név gyakorisága miatt sokáig kedvelt névünnep volt országszerte, nagy mulatozásokkal kísérve.

Móra Ferenc levelek hullása. Tegnap reggel, amint kinyitottam az ablakot, odaesik a párkányomra egy száraz falevél. Ősz a küldője, szélpostás a hozója. Megcsípte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha ezüst porral volna behintve. Olvasni pedig ezt lehet róla. Kergetem a falevelet, hátamon hozom a telet. Mosolygós a születésem, lucskos, sáros temetésem. Hát ez így igaz. Az ősz az egyik kezével a nyárba fogódzik, a másikkal a télbe kapaszkodik. Az egyik szeme mosolyog, a másik szeme sír. Ahogy kinézek a ligetre, látom, hogy ezüstbe, aranyba, bíborba öltöztek a fák. De ez a nagy pompa nem tartós. Lekopaszítja a fákat egy szellőlebbenés, és a zörgő leveleket szerte szét hurcolja. Azokkal küldi az ősz az üzenetet embernek, madárnak. Az embernek azt üzeni, itt az ideje a gyümölcsszedésnek, kukoricatörésnek, megérett a szőlő, lehet szüretelni, lehet szántani, vetni. Jön a köd, jön az ősz, jön a nátha, jön a köhögés. Jó lesz előszedni a meleg ruhákat. A madaraknak küldi az ősz a legsürgősebb postát. Készüljetek, fecske, gólya, itt az óra, indulóra.

Őszi gyógyító csodabogyónk a csipkebogyó. A csipkebogyó a vadrózsa, róza, kanina termése, népies nevei csipke, csitkenye, hecsedli, hecserli, hecsempecs, bicske. Hazánkban nem csak a hecsedli név terjedt el, de hívják a csipkebogyót csipkerózsának, kutyarózsának, ebrózsának, gyepürózsának, csitkenyének, tüskefának, sőt, Isten átkozott fának is. Erdőkben, tisztások szélén, napsütötte domboldalokon találhatunk országszerte csipkebogyót. A csipkebogyó úgynevezett szőrös, aszmak termés, melyet a piros húsú vacok vesz körül. Íze, aromás, savanykás. Hatóanyagai a B1, B2 és K-vitamin található benne, de legfontosabb hatóanyaga mégis a természetes C-vitamin. Az összes vadon és kerti gyümölcs közül a csipkebogyónak a legmagasabb a C-vitamin tartalma. Elsősorban immunerősítő hatásáról ismert. A csipkebogyó az első őszi fagyok idején érik be. A termés színe változó, a narancssárga színű még nem egészen érett, míg a sötét, mélyvörös, már puha húsú, túlérett. Jól lehet, a túlérett bogyó édes, de C-vitamin tartalmának nagy része ekkorra elvész. A csipkebogyó tápértéke akkor a legmagasabb, ha leszedése után azonnal felhasználjuk. A csipkebogyót gyógyteja, gyümölcsbor, szörp vagy lekvár, mártás, sőt, leves készítésére is használják. Alkalmas még saláták, gyümölcssaláták ízesítésére vagy bólé készítésére. Bort is készítenek belőle. Magjából csipkebogyóolajat is készítenek. Csipkebogyóból még lisztet is lehet készíteni. Ínséges időben, háború idején szolgált, szükségeledelként. Sokan mai napig is sütnek belőle házilag kenyeret, pogácsát. Jelenleg a csipkebogyó liszt a reformkonyha egyik népszerű alapanyaga, fehérjét, szénhidrátokat, rostanyagokat és csekély mértékben sót is tartalmaz. A svédek kedvelt levese a csipkebogyó leves, ahogy ők hívják, nippon szopa. Ehhez a szárított csipkebogyót hideg vízbe kell áztatni 2 órára, majd felforralni, turmixolni, szitán áttörni és forró vízzel felengedni. Cukorral, fűszerekkel ízesíthető. Mandula darabokkal, mandulás puszedlivel, tejszínhabbal tálalják a svédek. Sűrűbb formájában vanília fagyival is nagyon finom. A Bibliában a lángoló, de el soha nem égő csipkebokor Mária jelképe, és Mózes elhivatottságát is szimbolizálja.

Vas Albert, ősz. Valahol már az ősz dalolgat, és hullanak a gesztenyék. Vad szélfiúk lombot karolnak, s kacagva hintik szerte szét. Valaki jár a szürkületben, s szívében őszi dal fakad. Valaki búcsúval köszönti a messze szálló darvakat. Valaki áll a fenyves alján, s a szeme könnyen lesz tele. Szél sír a park aranyavarján, s koppanva hull a gesztenye.

Egy régi tanmese. Egy régi mese szerint az emberek sokáig keresték a kulcsokat azokhoz a dolgokhoz, amikre nagyon vágytak. Aztán kinyitották a hírnév, a hatalom és a gazdagság ajtaját. Hatalmasak, gazdagok és híresek lettek, de mégsem voltak boldogok. Valami mindenkinek hiányzott. Sokáig tanakodtak, hogy vajon mi lehet az. Egyszer csak odajött egy kisgyerek, a mellére mutatott, és megkérdezte: ezt az ajtót próbáltátok már? Az emberek elcsendesedtek, döbbenten néztek egymásra. Akkor jöttek rá, hogy a legfontosabb ajtót nem próbálták kinyitni, a szív ajtaját, mert ahhoz szeretetre van szükség. A szív ajtaját csak a szeretet képes kinyitni.

Kelep-kelep, gólyamadár, itt van az ősz, elmúlt a nyár. Kár, kár, kár, hogy elmúlt a nyár. Gólya fecske hamar

A gyermekeknek ma Szalai Borbála meséjét mondom el. A címe a Csacsi. Nőtt a csacsi, növekedett, nagy csacsivá cseperedett. Azt mondta az anyukája, beíratlak iskolába, tanulj fiam, okosodjál, lusta szamár ne maradjál. Így került az első B-be Csacsi család csemetéje. Vettek neki könyvet, írkát, kalamárist, tollat, tintát. Táskát is, egy szép nagyot, abba mindent belerakott. Reggelenként útnak eredt a nagyfülű csacsi gyerek. Sietett, hogy idejében ott legyen az első B-ben. Gondtalanul nyargalászva ment mindig az iskolába. Hátán vitte tudományát, a hatalmas teli táskát. Mert a csacsi úgy gondolta, a tudományt abban hordja. Teltek, múltak napok, hetek, a sok kicsi elsős gyerek az ABC-t megtanulta, már az egyszer egyet fújta. A csacsi meg minden este a könyvét a feje alá tette. Azt hitte, a tudománya így vándorol a buksiába. Tanulni bíz, nem volt kedve, sose tudta, mi a lecke. Ült, csak ült a szamárpadban, kalimpált a füle nagyban. Csacsi család fiacskája az első B-t ötször járta. Tudomány rá így sem ragadt, bizony jó nagy szamár maradt.

Ősszel a falevelek nem egyszerre sárgulnak meg. Szép lassan, mintha az ősz is még egy kicsit gyönyörködni szeretne a nyár emlékében. A levelek egyik oldala még zöld, másik oldalába már sárgát, vöröset festett az évszak. Azért olyan szép ez az őszi idő, mert egyszerre láthatjuk benne, ami még maradt a ragyogó nyárból, és azt, ahogyan lassan megérkezik a végleges ősz. Lassan lehullanak a virágok szirmai is, elillan illatuk, és színtelen lesz a kert. De magunkban már is arra várunk, hogy jöjjön a következő tavasz, hogy újra ültethessünk sokszínű, pompás virágokat a helyükbe. Mert megtanultuk a virágoktól, hogy nem attól értékes valami, hogy örökké velünk marad, hanem elég egy rövid, szép idő is ahhoz, hogy sokáig megőrizzük a szívünkben azt az örömöt és boldogságot, amit tőlük kaptunk.

Ulmi Magyar Kultúregyesületünk 2026. szeptember havi műsortervéből. Szeptember 26-án szombaton 14 órától 20 óráig nyílt nap az Ulmi Magyar Kultúregyesületben, ahová szeretettel várják az érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni az egyesülettel és tagjaikkal. Szeptember 27-én vasárnap 15 órától református istentisztelet és gyermekistentisztelet lesz Dietenheimban, utána szeretett vendégség.

Ha egy dobozba gyémántot teszel, ékszerdobozzá válik. Ha ugyanabba a dobozba szemetet teszel, szeméttartóvá válik. Ugyanígy vagyunk mi emberek is. Azzá válunk, amivel agyunkat és lelkünket megtöltjük.

Göres Sándor írta. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsort szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, nagyon szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören. Madara!